Rádio Rubin. Te vai, nem o psiquiti. Intiste nepozadne politne.